A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

legjobb zenék. A legjobb zenék. Edit. 4, 3, 2, 1.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A társadalmi béke helyreállításáról beszélt a miniszterelnök. Nem szabad megzavarni a kérészek rajzását. Többfelé jöhetnek ma záporok, zivatarok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról beszélt a parlamentben tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter napi rend előtti felszólalásában kiemelte azt a két törvényjavaslatot, amely az országgyűlés elé került. Az egyik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szól, a másik előterjesztés a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását célozza. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országnak. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemeltek ki a címet. A zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta a rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
2: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Tízkor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet.
1: Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. Erre a rendőrség hívta fel a figyelmet annak apropóján, hogy megkezdődött a Tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már az természetkárosításnak számíthat, ha valaki szándékosan megzavarja a rajzást, de befogni, elpusztítani is tilos a Tisza virágokat. Rekordgyorsasággal megtelt a Lidl Balaton átúszás rajzzónája. Hetekkel a start előtt elfogyott mind a 10.500 hely az 5,2 kilométeres főtávra, közölték a szervezők. Az átúszást a tervek szerint július 18-án rendezik meg Révfülöp és Balatonboglár között. Néha jól összegyűlnek a felhők, keleten eshet is, de amúgy napsütés is jut nekünk. Estétől aztán nyugat felől újabb zordabb felhők érkeznek. A Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor vagy akár heves zivatar. A levegő 27-34 fokig melegszik. Holnap eleinte még sok felé kell csapadékra készülni, aztán több órára kisüthet a nap. Lehűl az idő, 20-27 fokot mérhetünk. Pénteken a felhők mellett sok napsütésre a fővárosban 24 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: még, mert jó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Korlátozottan működik a Jéger, régészet napja az Egri várban, tartalékolják a vizet az Agyvában. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jég valószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
4: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni, de a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
3: Heves vármegyében összesen 44 darab talajgenerátor üzemel. A Dobó István Vár Múzeum is csatlakozik a Régészet Napja országos programsorozathoz. Pénteken előadásokon mutatják be az Egri várhoz kapcsolódó legfrissebb kutatási eredményeket, majd régészeti sétát szerveznek Imre király nyomában az Egri vár ásatásainak 100 éve címmel. Szombaton a látogatók a nagyegedhegyi remete kápolna feltárt romjait is megtekinthetik egy lelőhely látogatás keretében. A múzeum tájékoztatása szerint a programok célja az Egri vár régészeti kutatásainak és az elmúlt időszak feltárásainak bemutatása. A rendezvény ideje alatt az Egri vár napi tárlatvezetése is elérhetők lesznek. A várható nyári vízhiány miatt tartalékolják a vizet a Zagyva vízgyűjtőjén, ezért látható több helyen rendkívül alacsonynak a folyó vízállása. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóságtól a heol.hu megtudta, a csapadékhiány mellett az is hozzájárul a helyzethez, hogy a felső szakaszon található tározókban igyekeznek minél több vizet visszatartani. A szakemberek ugyanakkor folyamatosan engednek vizet a mederbe, mert biztosítani kell az ivóvízellátást, az ökológiai vízpotlást és a vízi élővilág védelmét. A vízügy szerint most azon dolgoznak, hogy a nyár végén is elegendő víz álljon rendelkezésre a térségben, ezért folyamatos méréseket és számításokat végeznek, valamint további vízvisszatartási lehetőségeket keresnek. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb asszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
5: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöld felület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet, illetve olyan növényeket alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
3: A Virágos Magyarország verseny helyszíni szemléi már megkezdődtek, idén mintegy 400 település nevezett. Sikeres faápolási munkával megmentették az Egri Gröber temető több mint 100 éves védett piramis tölgyét, számolt be a heol.hu. A korábbi szakvélemény szerint a tölgy életképes, törzse és gyökérzete stabil, ugyanakkor a lombkorona egyes részein korhadás és elszáradt ágak jelentek meg. A kivágás helyett ápolómetszést végeztek, eltávolították a száraz és beteg ágakat, valamint visszavágták a lombkoronát. A fa biztonsága érdekében sebkezelést alkalmaztak, és koronabiztosító rendszert is kiépítettek. A beavatkozásnak köszönhetően a védett tölgy hosszú távon életképes marad, miközben a temető látogatói és a környező síremlékek biztonsága is biztosított. Kigyulladt egy ételbár konyhája Lőrinciben a Ne felejts utcában kedden. A katasztrófavédelem közölte, a helység teljes terjedelmében égett, az épület többi része pedig füstelt meg. A lángok meg

0: fékezésére 60-i és jászberényi hivatásos tűzoltókat riasztottak, akik több vízsugárral oltották el a tüzet. Az épületből két háztartási méretű gázpalackot is kibittek, amelyeket nem ért hőhatás. Az oltás utáni utómunkálatok során megbontották a födémet és a tetőszerkezetet. A helyszínen egy felrobbant gázpalackot is találtak, személyisérülés nem történt. A héten több helyen is forgalomkorlátozások nehezítik a közlekedést Egerben a 25-ös főút felújítása miatt, hívta fel a figyelmet a heol.hu. A munkálatok a Felsővárosi utca környékét, a Kőbágó tér térségét, a Ráczkaputéri felüljárót, valamint a 24-es és 25-ös főutak csomópontját is érintik. Több szakaszon aszfaltoznak, útburkolatot építenek, valamint buszöblökön és víznyelőkön dolgoznak a szakemberek, ezért terelések vannak érvényben. A kivitelező arra figyelmezteti az autósokat, hogy a munkaterületek környékén torlódások alakulhatnak ki, ezért érdemes a megszokottnál hosszabb menetidővel tervezni. Eger is készül a múzeumok éjszakájára. A visiteger.hu összeállítása szerint június 20-án szombaton a programsorozathoz a város több kulturális intézménye csatlakozik. Az egri vár, a csillagvizsgáló, a Gátonyi Géza emlékház, az érseki palota, a Főegyház megyei könyvtár és a Cifer Sándor galéria is kínál majd eseményeket. A látogatókat tárlatvezetések, előadások, kiállítások, családi programok és tudományos bemutatók várják. Több helyszínen az esti órákban is látogathatók lesznek a kiállítások, emellett külön programokkal készülnek a könyvtárak, az egyházi gyűjtemények és a civil kiállító helyek is. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet, a Zalai Szent Péter földekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
1: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgálatoknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
0: A tavalyi eredményekről és az elmúlt 5 év tapasztalatairól számolt be a Heves Vármegyei Polgárőrszövetség a Verpeléti Közgyűlésén. A heo.hu összegzése szerint az évértékelésen elhangzott, hogy a polgárőrök 2025-ben több mint 334 ezer szolgálati órát teljesítettek, emellett gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint drogprevenciós programokban is részt vettek és segítették a rendőrség munkáját. A beszámoló szerint az elmúlt években 13 új polgárőr egyesület alakult a vármegyében, így jelenleg 108 szervezet működik Hevesben. A vezetés ugyanakkor továbbra is kihívásnak tartja a fiatalok bevonását és a létszám növelését. A közgyűlésen tisztújítást is tartottak, amelyen újra választották Völgyi Ferencet a szövetség elnökének. Az időjárásról. Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, és elszórtan zápor, zivatarok várhatóak. Emellett azért a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, Egerben 24 fokig melegszik a levegő. A változó irányú szél a zivatarok környezetében akár viharossá is fokozódhat. Köszönöm a figyelmet, ezek voltak a hírek.
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, szép jó reggelt kívánok, a hét közepén június 10-e van. Szerda, a Gréták és a Margitok névnapja, nekik és minden szülinaposnak nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok. Már is Justin Timberlake dalával szól a Señorita, és szóljon, aki dugott balesetet lát, 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber, Max Emlemente vagyok.
2: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt az év 161. napján, június 10-ére virrattunk, Gréták, Margitok, szülinaposok. Nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok. Ma van a Magyar Ügyészség napja, illetve a Kézművesség világnapja is. Először a perzsák vezették be, eleinte saját nemzeti ünnepként, majd később használva a World Handcrafts Day megnevezést hivatalos világnappá vált. Hívható SMS, Viber elérhetőségünk változatlan 0620 55 55 155. Hamarosan Horváth Tamás, most viszont Alexandra Börkjön Floridával. Bad Boys a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Mindjárt szól, az égni fogunk, Sompoldal, a Bibi Burning, mi pedig ázni fogunk, estétől jön a hidegfront záporokkal, zivatarokkal. Közben még akár 33 fok is lehet ma napközben a legmelegebb helyen. További részletek hamarosan, aztán zenélünk tovább. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eszter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A klímatudatosság is számít a virágos Magyarországon. Megmentették a védett tölgyet, kigyulladt egy ételbár. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. A klímatudatosság is kiemelt szempont a virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb asszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
2: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöldfelület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben, életben tartható a növényzet, illetve olyan növényeket alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
1: Sikeres faápolási munkával megmentették az Egri Gröber temető több mint 100 éves védett piramis tölgyét, számolt be a heol.hu. A korábbi szakvélemény szerint a tölgy életképes, törzse és gyökérzete stabil, ugyanakkor a lombkorona egyes részein korhadás és elszáradt ágak jelentek meg. A kivágás helyett ápolómetszést végeztek, eltávolították a száraz és beteg ágakat, valamint visszavágták a lombkoronát. A fa biztonsága érdekében sebkezelést alkalmaztak, és koronabiztosító rendszert is kiépítettek. Kigyulladt egy ételbár konyhája Lőrinciben a Ne felejts utcában kedden. A katasztrófavédelem közölte, a helység teljes terjedelmében égett, az épület többi része pedig füsteltelt meg. A lángok megfékezésére 60 és jászberényi hivatásos tűzoltókat riasztottak, akik több vízsugárral oltották el a tüzet. Az épületből két háztartási méretű gázpalackot is kibittek, amelyeket nem ért hőhatás. Az oltás utáni utómunkálatok során megbontották a födémet és a tetőszerkezetet. A helyszínen egy felrobbant gázpalackot is találtak, személyi sérülés nem történt. Az időjárásról. Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, és elszórtan zápor, zivatarok várhatóak. Emellett azért a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, Egerben 24 fokig melegszik a levegő. A változó irányú szél a zivatarok környezetében akár viharossá is fokozódhat. Köszönöm a figyelmet, ezek voltak a hírek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenéjék a hét közepén hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé lehet. Gumoly felhő, fátyol felhőzet, nyugaton, északnyugaton lesz felhősebb. Az ég, záporok, zivatarok napközben a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő, estétől pedig egy hideg front nyomán újabb csapadék érkezik. 21 és 33 fok között alakul a maximum, nyugaton esik vissza a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula várható. És ami várható, ha az a folytatásban többek között Mészi Grédala vagy Pápa Jocié, mindenek előtt azonban DJ Antoine jön, és a Welcome to Saint-Tropez a Beste. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Beste FM, a legjobb zené.

a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Hét után is szólnak a legjobb zenék, például a Compact Discótól.

0: vagy a Black Street-től és Dr. Dre-től. A kidugott balesetet lát, Grétát, Margitot szülinapot szeretne ünnepelni, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: kihívások alakulhatnak ki. Eger is készül a múzeumok éjszakájára. A visiteger.hu összeállítása szerint június 20-án szombaton a programsorozathoz a város több kulturális intézménye csatlakozik. Az egri vár, a csillagvizsgáló, a Gátonyi Géza emlékház, az érseki palota, a Főegyház megyei könyvtár és a Cifer Sándor galéria is kínál majd eseményeket. A látogatókat tárlatvezetések, előadások, kiállítások, családi programok és tudományos bemutatók várják. Több helyszínen az esti órákban is látogathatók lesznek a kiállítások, emellett külön programokkal készülnek a könyvtárak, az egyházi gyűjtemények és a civil kiállító helyek is. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpár útja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet, a Zalai Szent Péter Földekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
1: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség, a kettő között is egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgálatoknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
0: Az időjárásról. Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, és elszórtan zápor, zivatarok várhatóak. Emellett azért a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, Egerben 24 fokig melegszik a levegő. A változó irányú szél a zivatarok környezetében akár viharossá is fokozódhat. Köszönöm a figyelmet, ezek voltak a hírek.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt a hét közepén, június 10, szerda, Gréta Margit napja, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, és ebben az órában biztosan hozom Király Viktor dalát, szól majd a szóló. Itt lesz a Sixpence None the Richer, az órát Amy Winehouse-dal a Back to Black indítja.
2: Lesz!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 161. napján, a Gréták és a Margitok névnapján, a Szecesszió világnapján, és a 90-es, illetve 2000-es évek egyik sztárja érkezik ma Budapestre, méghozzá Jason Derulo a Budapest Parkban ad majd koncertet. Itt a Besten a folytatás, viszont Király Viktorral telik, jön a szóló.

0: Ezt a fennben a legjobb zenék. Too Funky címmel George Michael dalát halljuk majd a legfrissebb hírek és a részletes időjárás jelentés után. Előjáróban annyit, hogy míg az Alföldön marad a kánikula, nyugaton már visszaeshet a hőmérséklet. Estétől hideg front jön, záporokkal, zivatarokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Jéger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Korlátozottan működik a Jéger, régészet napja az Egri várban, tartalékolják a vizet az Agyvában. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jég valószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni, de a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
1: Heves-Vár megyében összesen 44 darab talajgenerátor üzemel. A Dobó István Vármúzeum is csatlakozik a Régészet Napja országos programsorozathoz. Pénteken előadásokon mutatják be az Egri várhoz kapcsolódó legfrissebb kutatási eredményeket, majd régészeti sétát szerveznek Imre király nyomában az Egri vár ásatásainak 100 éve címmel. Szombaton a látogatók a nagyegedhegyi remete kápolna feltárt romjait is megtekinthetik egy lelőhely látogatás keretében. A várható nyári vízhiány miatt tartalékolják a vizet a Zagyva vízgyűjtőjén, ezért látható több helyen rendkívül alacsonynak a folyó vízállása. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóságtól a heol.hu megtudta, a csapadékhiány mellett az is hozzájárul a helyzethez, hogy a felső szakaszon található tározókban igyekeznek minél több vizet visszatartani. A szakemberek ugyanakkor folyamatosan engednek vizet a mederbe, mert biztosítani kell az ivóvízellátást, az ökológiai vízpotlást és a vízi élővilág védelmét. A vízügy szerint most azon dolgoznak, hogy a nyár végén is elegendő víz álljon rendelkezésre a térségben, ezért folyamatos méréseket és számításokat végeznek, valamint további vízvisszatartási lehetőségeket keresnek. Az időjárásról. Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, és elszórtan zápor, zivatarok várhatóak. Emellett azért a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, Egerben 24 fokig melegszik a levegő. A változó irányú szél a zivatarok környezetében akár viharossá is fokozódhat. Köszönöm a figyelmet, ezek voltak a hírek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Jó reggelt kívánok, június 10-én szerdán a Gréták és a Margitok névnapján. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. 1829-ben ezen a napon tartották az első Oxford-Cambridge evezős versenyt. 83 éve a mai napon Bíró László József Argentínában szabadalmaztatta a golyóstollat. 1922-ben ezen a napon született Judy Garland, énekes színésznő, aki az 1939-es Óza csodák csodájában játszott. Ma 61 éves Elizabeth Hurley, brit színésznő, Sir Austin Powers 1-2. És 1973. június 10 megszületett Faith Evans, az amerikai énekes dalszerző, aki több sikeres dalban is közreműködő volt, például az 1997-es Puff Daddy féle I'll Be Missing You-ban, de hallhattuk Whitney Houston oldalán is énekelni 2000-ben a Heartbreak Hotelben. Még egyszer sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt, hogy milyen időnk lesz a hét közepén már is kiderül, rögtön 8 óra. A friss hírek után pedig zenélünk tovább, többek között Eminemmel és Dido-val. Vagy Rúzsa Magdival. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyarországon gyártott Master Volglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Volglass.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A Best FM-en minden pillanat.

0: amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Az egri görögkeleti Szent Miklós, vagy ismertebb nevén Rácz templom, a Vitkovics Mihály és a Széchenyi utcák között egy dombtetőn áll. A 18. századi felépítését követően rövid időn belül gondoskodtak művészi berendezéséről is, mely később barokk és rokokó stílusú. A templomban található aranyozott és festett fafaragásos szentélykapu és a nagyméretű ikonosztáz az ortodox egyház által előírt rendben ábrázolja Jézus és Szűz Mária életét, az apostolokat, szenteket és profétákat. A templom körüli kertben 18-19. Századi részben vörös márványból készült síremlékeket láthatunk. A templom melletti Vitkovics házban van az emlékszobája Vitkovics Mihály egri születésű költőnek, aki többször is írt az eger iránti szeretetéről.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Egerszalókon 1961-ben kőolaj és földgáz után kutatva fúrták azt a kutat, ami Egerszalók igazi nevezetessége lett. A föld mélyéből ugyanis héjvíz tört fel, mely 65-68 fokos. A domboldalon lefolyó víz látványos mészkő lerakódást épített, ami Európában egyedülálló. A sódomb helyi védelem alatt áll, kiépített sétaúton lehet megközelíteni az itt

0: a 100,7 Best FM-en.
1: A klímatudatosság is számít a virágos Magyarországon. Megmentették a védett tölgyet, kigyulladt egy ételbár. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. A klímatudatosság is kiemelt szempont a virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb asszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
2: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöld felület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet, illetve olyan növényeket alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
1: Sikeres faápolási munkával megmentették az Egri Gröber temető több mint 100 éves védett piramis tölgyét, számolt be a heol.hu. A korábbi szakvélemény szerint a tölgy életképes, törzse és gyökérzete stabil, ugyanakkor a lombkorona egyes részein korhadás és elszáradt ágak jelentek meg. A kivágás helyett ápolómetszést végeztek, eltávolították a száraz és beteg ágakat, valamint visszavágták a lombkoronát. A fa biztonsága érdekében sebkezelést alkalmaztak, és koronabiztosító rendszert is kiépítettek. Kigyulladt egy ételbár konyhája Lőrinciben a Nefelejts utcában kedden. A katasztrófavédelem közölte, a helység teljes terjedelmében égett, az épület többi része pedig füsteltelt meg. A lángok megfékezésére 60-i és Jászberényi hivatásos tűzoltókat riasztottak, akik több vízsugárral oltották el a tüzet. Az épületből két háztartási méretű gázpalackot is kivittek, amelyeket nem ért hőhatás. Az oltás utáni utómunkálatok során megbontották a födémet és a tetőszerkezetet. A helyszínen egy felrobbant gázpalackot is találtak, személyi sérülés nem történt. Az időjárásról. Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, és elszórtan zápor, zivatarok várhatóak. Emellett azért a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, Egerben 24 fokig melegszik a levegő. A változó irányú szél a zivatarok környezetében akár viharossá is fokozódhat. Köszönöm a figyelmet, ezek voltak a hírek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az elhunyt hírességek Instagram oldalait az örököseik, a hagyatékukat kezelő alapítványok vagy a lemezkiadók működtetik, hogy az emlékük ápolása mellett digitális kegyhelyként és archívumként szolgáljanak a rajongók számára. Így fordulhat elő, hogy a 2001-ben elhunyt alájának 574 ezer követője és hivatalos Instagram oldala is van. Őt halljuk már is, Try Again, 5 perccel múlt 8. Jó reggelt, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat a hét közepén. Figyelem, az 51-esen Dunavarsányban összeütközött egy motoros és egy autó, a 26-os kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. Ha van közlekedési hír, várom én is, 0620 55 55 155, és már az este érkező hidegfront hangulatát festi alá Eminem és Dido dala. Jön aztán a Besten. Jó reggelt!

0: Jazz FM a legjobb zenék, több dolognak is ma van a világnapja, a szecesszióé, a kézműveskedésé és a jeges teáé. Úgyhogy akár egy finom jeges tea vagy kávé, szendvics, kis reggeli mellett. Meghallgatjuk június 10-e friss híreit, 8:30 után pedig hozom az M-bógot. Free your mind, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Torlódásokra kell számítani Egerben, jön a múzeumok éjszakája, megtalálták az év kerékpár útjait. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. A héten több helyen is forgalomkorlátozások nehezítik a közlekedést Egerben a 25-ös főút felújítása miatt, hívta fel a figyelmet a heo.hu. A munkálatok a Felsővárosi utca környékét, a Kőbágó tér térségét, a Ráczkapu téri felüljárót, valamint a 24-es és 25-ös főutak csomópontját is érintik. Több szakaszon aszfaltoznak, útburkolatot építenek, valamint buszöblökön és víznyelőkön dolgoznak a szakemberek, ezért terelések vannak érvényben. A kivitelező arra figyelmezteti az autósokat, hogy a munkaterületek környékén torlódások alakulhatnak ki. Eger is készül a múzeumok éjszakájára. A visiteger.hu összeállítása szerint június 20-án szombaton a programsorozathoz a város több kulturális intézménye csatlakozik. Az egri vár, a csillagvizsgáló, a Gátonyi Géza emlékház, az érseki palota, a Főegyház megyei könyvtár és a Cifer Sándor galéria is kínál majd eseményeket. A látogatókat tárlatvezetések, előadások, kiállítások, családi programok és tudományos bemutatók várják. Több helyszínen az esti órákban is látogathatók lesznek a kiállítások, emellett külön programokkal készülnek a könyvtárak, az egyházi gyűjtemények és a civil kiállító helyek is. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpár útja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet, a Zalai Szent Péter földekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpár út lett a győztes, mondta rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
2: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgáltóknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
1: Az időjárásról. Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, és elszórtan zápor, zivatarok várhatóak. Emellett azért a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, Egerben 24 fokig melegszik a levegő. A változó irányú szél a zivatarok környezetében akár viharossá is fokozódhat. Köszönöm a figyelmet, ezek voltak a hírek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free go.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt a hét közepén, június 10-én estétől újabb hideg front érkezik. Záporokkal, zivatarokkal, hevesebb viharokkal akár. Holnapra jó 5 fokkal lesz hűvösebb, még a mainál is. Mára is frissebb lett a levegő a tegnapi 30 fokhoz képest. Hadugó baleset van, így szerda reggel, nem sokkal 3:49 után. Várom az infót 0620 55 55 155. Simply Red, Fairground. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ha nem volt elég erős, vagy nem volt elég a kávé, jön majd Mauro Picotto. A kávé után pedig egy másik ital jut eszembe, Charlie-ról.
2: Kevesszünk egy hajóba, messze a méteren, nagy tengeren át, egy életen át.
1: 0620 55 55 155 telefon SMS Viber rögtön 9 óra. A friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Korlátozottan működik a Jéger, Régészetnapja az Egri várban, tartalékolják a vizet az Agyvában. Köszöntöm, Török Mónika vagyok.

0: Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstioriddal végigvinni, de a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
1: Hevesvár megyében összesen 44 darab talajgenerátor üzemel. A Dobó István Vár Múzeum is csatlakozik a Régészetnapja országos programsorozathoz. Pénteken előadásokon mutatják be az egri várhoz kapcsolódó legfrissebb kutatási eredményeket, majd régészeti sétát szerveznek Imre király nyomában az egri vár ásatásainak 100 éve címmel. Szombaton a látogatók a Nagyegedhegyi remetekápolna feltárt romjait is megtekinthetik egy lelőhely látogatás keretében. A várható nyári vízhiány miatt tartalékolják a vizet a Zagyva vízgyűjtőjén, ezért látható több helyen rendkívül alacsonynak a folyó vízállása. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóságtól a heol.hu megtudta, a csapadékhiány mellett az is hozzájárul a helyzethez, hogy a felső szakaszon található tározókban igyekeznek minél több vizet visszatartani. A szakemberek ugyanakkor folyamatosan engednek vizet a mederbe, mert biztosítani kell az ivóvízellátást, az ökológiai vízpotlást és a vízi élővilág védelmét. A vízügy szerint most azon dolgoznak, hogy a nyár végén is elegendő víz álljon rendelkezésre a térségben, ezért folyamatos méréseket és számításokat végeznek, valamint további vízvisszatartási lehetőségeket keresnek. Az időjárásról. Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, és elszórtan zápor, zivatarok várhatóak. Emellett azért a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, Egerben 24 fokig melegszik a levegő. A változó irányú szél a zivatarok környezetében akár viharossá is fokozódhat. Köszönöm a figyelmet, ezek voltak a hírek.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Előtte egy friss, fontos közlekedési infó. Sajnos súlyos baleset történt Szentendrén a Staravodai úton, a 11-es főúti csomópont közelében. Teljes útzár van ott. Jó reggelt, jó utat! 5 perccel múlt 9, Maxim Levente vagyok. Június 10, Gréta Margit napja, a névnapos, szülinapos köszöntő közlekedési infó van. 20-as 55 55 155 telefon SMS Viber számunk.

0: FM, a legjobb zenék. Június 10-e van, ízlelgessük a szót, június, tehát nyár, és a június igen gazdag külföldi sztárokban, akik hazánkban koncerteznek, rögtön ma Jason Derulo a Budapest Parkban, de holnap és 13-án játszik a Metallica a Puskás Arénában, aztán június 18 Sting, június 20 Scorpions, június 25 One Republic, június 28 Duran, hát nem akármilyen népsor ez, és még egy név a végére, ő majd decemberben karácsonyi ajándék gyanánt játszik a rajongóknak újból Budapesten. Bryan Adams és a Cloud Number 9 folytatja a Besten.
1: Best FM.

Ezt a fel a legjobb zenék, miközben napjainkban a No Doubt-tal a Las Vegas-i Sphere arénát töltik meg estéről estére, és adnak hihetetlenül látványos koncertet. Addig jöjjön egy közreműködés Gwen Stefani-tól 2001-ből Eve dalában énekel Let Me Blow Your Mind a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Súlyos baleset történt korábban Szentendrén a Staravodai úton a 11-es főút csomópontja közelében. Az érintett szakaszon az utat teljes szélességében lezárták. Jó utat óvatosan, és érkezik a hidegfront záporokkal, zivatarokkal estétől, hevesebb felhőszakadásokkal akár. És érkezik egy újabb a 90-es és 2000-es évekből is. Mauro Picottótól ez a Komodo a Besten.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Bár a dal eredeti a Spandau Ballettől, 80-as évek, a PM Dunn-féle feldolgozás abszolút 90-es. Jön a Set Adrift on Memory Bliss és a félig teli pohára a Nox-tól. Hívható SMS, Viber számunk 0620-55-55-155. Itt a vége a szerda reggelnek, de délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A klímatudatosság is számít a virágos Magyarországon. Megmentették a védett tölgyet, kigyulladt egy ételbár. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. A klímatudatosság is kiemelt szempont a virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb asszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzést.

0: vannak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
1: Sikeres faápolási munkával megmentették az Egri Gröber temető több mint 100 éves védett piramis tölgyét, számolt be a heol.hu. A korábbi szakvélemény szerint a tölgy életképes, törzse és gyökérzete stabil, ugyanakkor a lombkorona egyes részein korhadás és elszáradt ágak jelentek meg. A kivágás helyett ápolómetszést végeztek, eltávolították a száraz és beteg ágakat, valamint visszavágták a lombkoronát. A fa biztonsága érdekében sebkezelést alkalmaztak, és koronabiztosító rendszert is kiépítettek. Kigyulladt egy ételbár konyhája Lőrinciben a Nefelejcs utcában kedden. A katasztrófavédelem közölte, a helység teljes terjedelmében égett, az épület többi része pedig füsteltelt meg. A lángok megfékezésére 60-i és jászberényi hivatásos tűzoltókat riasztottak, akik több vízsugárral oltották el a tüzet. Az épületből két háztartási méretű gázpalackot is kibittek, amelyeket nem ért hőhatás. Az oltás utáni utómunkálatok során megbontották a födémet és a tetőszerkezetet. A helyszínen egy felrobbant gázpalackot is találtak, személyisérülés nem történt. Az időjárásról. Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, és elszórtan zápor, zivatarok várhatóak. Emellett azért a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, Egerben 24 fokig melegszik a levegő. A változó irányú szél a zivatarok környezetében akár viharossá is fokozódhat. Köszönöm a figyelmet, ezek voltak a hírek.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Köztük a Sweetbox terápiás dala Minden rendben lesz, Everything's gonna be alright, jön az Enigma, Return to Innocence-el, és jönnek szépen sorjában a sztárok. Ma például Jason Derulo koncertezik Budapesten, de még ebben a hónapban a Metallica, Sting és a Duran Duran is. Az órát indító Pitbull pedig majd július 21-én látható, hallható a Puskásban. I know you want me! 5 percen múlt 10, hello! Maxim Levente vagyok.
2: Best FM, a legjobb zenék.
4: Best FM. Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola gata, que hola omega. And this how we gonna do it.

0: Best FM legjobb zenék. 91-et írtunk, amikor dübörgött a gangster hip-hop. Ekkor a PM Down valami teljesen újat hozott, méghozzá a pszichedelikus pop-rappet, de hívják astral rapnek is a műfajt. A szöveg nem klasszikus rap, inkább egy álomszerű, filozofikus gondolatfolyam, végig halkan, suttogva, rappelve szerelemről, emlékekről és a déjà vu érzésről. A Korc testvérek, azaz a PM Down pedig ezzel a dallal a 90-es évek elején felért az amerikai slágerlista élére a Billboard Hot 100 első helyére.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, friss hírek az utakról. Az M1-esen Budapest felé új terelés épül a 73-as és a 71-es kilométer között. A forgalom a leállósávon halad, lassú torlódik a pálya. M7 Letenye irányában mozgó terelés mellett a belső elválasztó sáv növényzetét gondozzák, ezért Székesfehérvár térségében sávzárásra, kisebb torlódásra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM a legjobb zenék, reméljük, hogy tényleg minden rendben lesz. Everything's gonna be alright, szólt a Sweetbox dala, mert hogy este jön a hidegfront záporokkal, zivatarokkal, akár hevesebb felhőszakadással. Holnapra felfrissül a levegő, ez pedig már négy oldala a Szószikka Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Annó a lázadó fiatalok, de a vasaló anyukák is szívesen hallgatták. A Red Hot Chili legnépszerűbb dalával, az Under the Bridge-el is készülök, és az egyik kedvenc első emelet dalunkat most az Art Avenue-től halljuk.
2: Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az életben, elér bárhol, a csak azért is szerelem.
1: 0620-55-55-155 telefon SMS Viber számunkra jöhet a közlekedési info, friss hírek, aztán a délelőtt utolsó órájában is a legjobb zenék szólnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Benyújtották az uniós források hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot. A tavainál jobb a cseresznye termés, csarnoképület gyulladt ki Szabolcsban. Villányi Eszter vagyok. Benyújtotta a kormány az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot. Ez a szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Az indítvány szerint a források hozzáféréséhez szükséges intézményi és jogállamisági feltételekre irányulnak a módosítások. A javaslat egyebek mellett szigorítaná a vagyonnyilatkozattétel szabályait és ellenőrzését, bővíteni az integritás hatóság jogköreit, a korrupciós bűncselekmények elleni szigorú fellépés érdekében pedig a fizetési műveletek átláthatóságát is erősíteni. Dübörög a cseresznye szezon, a fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb arány a tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavaly évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztójára, most ebben az

0: mutatták ki. Továbbra is súlyos probléma a kábítószerfogyasztás Európában. Egy friss jelentés szerint tavaly legalább 7600 ember halt meg túladagolás miatt az Unióban. A halálesetek jelentős részét opioid tartalmú szerek okozták, gyakran más drogokkal vagy gyógyszerekkel együtt használva. A szakértők szerint a kábítószerek egyre könnyebben hozzáférhetők, miközben a terjesztést végző bűnszervezetek erősödnek. Több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton borultabb idő lehet. Délelőtt még csak néhány helyen, délutántól már elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor, zivatar, néhol heves zivatarok is lecsaphatnak. Napközben megélénkül, estétől megerősödik és viharossá fokozódik a szél. 27-34 fok várható, de északon és nyugaton ennél hűvösebb lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
3: Ebben az órában például Will Smith-től, a Black Eyed Peas-től, nem sokára a Hooligans-től, elsőként a svéd Alcazar-tól. This is the world we live in. 5 perccel múlt 11. 26.06.10 a mai dátum. Szerda van, sok boldogságot kedves Gréták, Margitok és szülinaposok. 06.20.55.55.155 telefon SMS Viber. Max M. Levente vagyok.
2: Best

Best FM, a legjobb zenék. A Virgin Radio szerint minden idők legjobb brit dala az Oasis szerzeménye, a Wonderwall, amely egyébként az MTV legtöbbet játszott klipjeinek listáján a második helyet ért el. Grammy-díjra is jelölték, és ezzel a dallal tudtak igazán áttörni Amerikában. Jöjjön 1995-ből az Oasis a Wonderwall-lal itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési hírek, új terelést építenek ki az M1-esen Budapest felé, a 73-as és a 71-es kilométer között. A forgalom a leállósávon halad, lassabb torlódik a pálya. Az M7-esen szintén a főváros felé vezető oldalon a 17-es kilométernél is dolgoznak, emiatt a belső sávot lezárták, Török Bálint térségében torlódik a forgalom egy rövid szakaszon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délután Madonna dalával indul, aki hivatalosan is bemutatta új rövid filmjét, amely vizuális kísérőanyagként szolgál a július 3-án megjelenő Confessions 2 című albumhoz. És hallható még valaki a dalban, Britney Spears, Me Against the Music, és itt lesz már is pillanatokon belül Majoros Rita, a dalt már ő indítja. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is, Mákszem Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A büfékocsikban vizsgálódott a fogyasztóvédelem. Kedvezően adóznak a nyári diákmunkások. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Büfékocsikat, foodtruckokat vizsgált a fogyasztóvédelem. Több mint 17 millió forintos bírságot szabott ki a hatóság a mozgó vendéglátó egységekre, főképp higiéniai és dokumentációs hiányosságok miatt. A több mint 400 vizsgálat tizedénél volt baj a tisztasággal, de olyan is előfordult, hogy lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket találtak. Pozitív tapasztalat, hogy a benzinkutakon üzemelő vendéglátóhelyeken többnyire minden rendben volt. Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Lincmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
2: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715 000 forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
1: Még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen. A múlt heti országos razzián a kétkerekű járművekre összpontosítottak a rendőrök. Leggyakrabban csak nem 270 esetben a nem megfelelő vagy hiányzó világítás miatt büntettek. Bukósisak nélkül több mint 130-an közlekedtek, a rendszámtáblát is mintegy 50-en takarták el, és majdnem 20-an nem viseltek láthatósági ruházatot lakott területen kívül. Ezen kívül több ezer közlekedési szabálytalanság miatt is intézkedtek a rendőrök. Megbénult ma a vonatközlekedés Franciaországban. A francia állami vasúttársaság 4 szakszervezete ugyanis 24 órás sztrájkot hirdetett. Különösen Párizs környékén várhatók jelentős késések és járatkimaradások. Az érdekképviseletek béremelést és a vasúti átszervezések leállítását követelik. Több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton borultabb idő lehet. Délelőtt még csak néhány helyen, délutántól már elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor, zivatar, néhol heves zivatarok is lecsaphatnak. Napközben megélénkül, estétől megerősödik és viharossá fokozódik a szél. 27-34 fok várható, de északon és nyugaton ennél hűvösebb lesz.

Best FM a legjobb zenék, igazán szép délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy velem töltik ezt a jó néhány órát, és istenében fogunk szórakozni igazából, mert hogy itt vagyunk a hét közepén, a szerda néha egy kicsit egy ilyen nehezebb időszak, legalábbis ezt szokták írni a hallgatók, hogy ott van még a hét elejé lendület, hétfőn kedden, és ugye csütörtök pénteken már mindenki hangolódik a hétvégére, de a szerda valahogy egy kicsit nehezebben megy, úgyhogy ezt fogjuk most így megcáfolni, és hozzam a legjobb zenéket mellé, hogy igazán a munkakedvünk is megjöjjön. Ricky Martinnal és Mejával megy tovább a nap, jön a Private Emotion, hamarosan hozom a napkérdését is, és természetesen rengeteg érdekességet. Tartsanak velem!

0: Pest FM a legjobb zenék. Ma is utitások lehetünk, szóval ha van közlekedési infójuk, megköszönöm, hogyha elküldik. Én pedig már mondom is, hogy az M1-es autópályán Budapest felé új terelést építenek ki. Ezért a 73-as és a 71-es kilométerek között a forgalom csak a leállósávon halad, úgyhogy ma is lassulás tapasztalható. Csak úgy, mint szintén az M1-esen csak Hegyeshalom felé, Tatabánya térségében elég nagy a forgalom az 56-os kilométernél, úgyhogy szintén torlódás van. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kowalski meg a Vega 15 millióból egy, hát ez volt a záró sláger ebben az órában, de pár perc és délután egy óra, és már nyitom is a hírek után a következő órát. George Michael-lel jön a Flawless. És itt lesz Miller Dáviddala is a Sütanap.
2: Sütanap, hogyha veled vagyok, minden mese szép. Sütanap, és a napsugarakkal a tekintetem a tiédbe ég.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A vasúti lassú jelekkel veszik fel a harcot, még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, változékonyabb idő jön. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Fellépnek a vasúti lassú jelek ellen. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, pályafelújítási program indult a MÁV-nál, azzal a céllal, hogy legalább a legfontosabb és legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Vitézi Dávid jelezte, májusban a Budapest-Pécs fővonalon, Rétszilas és Dombóvár között, illetve a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon indult több hónapos karbantartás. A tárcavezető arra is kitért, hogy jelenleg az 5900 kilométernyi vasútvonal 40%-án van valamilyen forgalomkorlátozás. Június végéig még lehet kérni részletfizetést a gépjárműadóra. 170 ezeren ugyanis még nem rendezték az idei tételt, közölte a NAV. Legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést lehet igényelni az adóhivataltól. A kérelmet nem kell indokolni, az elbírálás is automatikus és pár kattintással intézhető a mobilappon. A NAV figyelmeztet, aki nem fizeti be a gépjárműadót és részletfizetést sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia. Büfékocsikat, foodtruckokat vizsgált a fogyasztóvédelem. Több mint 17 millió forintos bírságot szabott ki a hatóság a mozgó vendéglátó egységekre, főképp higiéniai és dokumentációs hiányosságok miatt. A több mint 400 vizsgálat tizedénél volt baj a tisztasággal, de olyan is előfordult, hogy lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket találtak. Pozitív tapasztalat, hogy a benzinkutakon üzemelő vendéglátóhelyeken többnyire minden rendben volt. Kigyulladt egy csarnoképület a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbátorban. 71 embert kellett kitelepíteni a környékről az éjszakai tűz miatt, írja a katasztrófavédelem. Reggelre a tűzoltók már megfékezték a lángokat, de még tartanak a munkálatok. Méréseket is végeztek a szakemberek. Az üzem területén belül veszélyes anyagok határérték feletti értékeit mutatták ki. Barna medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében egy anya medvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton borultabb idő lehet. Délelőtt még csak néhány helyen, délutántól már elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor, zivatar, néhol heves zivatarok is lecsaphatnak. Napközben megélénkül, estétől megerősödik és viharossá fokozódik a szél. 27-34 fok várható, de északon és nyugaton ennél hűvösebb lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy óra is elmúlt, szép napot, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Na gyerünk, most már jöhet a délutáni kávé, egy kicsit ócsúdjunk fel az ebéd után, és hallgassunk Bob Merlit, mindjárt zenél nekünk, de itt lesz Kenny Dope és a Bucketheads is olyan bambal, úgyhogy hát fel fogunk pörögni. Most George Michael-el táncolunk, indul a flow, lesz szép napot.
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: Like no other. Flawless.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Curtis dalát hallottuk, ez volt a Fehér Rózsa. Kenny Dope és a Bucketheads pedig felrázza a délutánt a folytatásban. Előtte viszont jön a napkérdése. Szerintem nagyon sokan vagyunk úgy, hogy szeretünk kedves szavakat kapni, egy-egy bókot, vagy szimplán tényleg egy-két kedves gondolatot. Szóval arra vagyok kíváncsi, kinek mi volt a legszebb dolog, amit mondtak neki. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. És akár a Facebook és Instagram oldalunkra is, úgyhogy várom a kommenteket. De hozom cserébe a legjobb zenéket, úgyhogy nem maradunk csöndben. Jön mindjárt Brandy és Mónika és a The Boy Is Mine. Előtte, ahogy ígértem, egy kis délután felrázás, a Kenny Dope és a Bucket ez dalával, The Bamba Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Brandy és Mónika énekelte, hogy The Boy Is Mine a folytatásban. Én nem éneklek, viszont közlekedési információkkal jelentkezem. Az M1-es autópályán Budapest felé új terelés épült ki, ezért a 73-as és a 71-es kilométerek között a forgalom a külső és a leállósávon halad, úgyhogy lassulás van. Szintén az M1-esen torlódás alakult ki Tata térségében is, méghozzá mindkét irányban. Budapest felé a külső sávban 6 kilométert is meghaladta már a torlódás, az ellenkező Hegyeshalom felé vezető oldalon pedig 3-4 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber is hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, nagyon megköszönöm, hogyha felhív vele. De írt Budapestről is egyébként Nóra, hogy baleset történt a Széll Kálmán téren, méghozzá Szilágyi Erzsébet fasor Széll Kálmán tér találkozásánál, úgyhogy ott is figyelni kell. De írt valaki név nélkül, hogy a Falk Miksa utcában is baleset történt, a Markó utcai kereszteződés előtt. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Caesar Sisters, I Don't Feel Like Dancing, ez a dal zárta az órát, imádom és tudnám órákig hallgatni, de nem kell, mert a következő órában egy isteni válogatást készítettem. Pár perc és délután 2 óra, aztán itt lesz majd Adamski és Szildala Killer. És zenél majd Roy és Ádám, Béli Barnával, jön a Feketén a Hófehér.
2: Feketén a hófehér, éppen attól, hogy más jól összefér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Benyújtották az uniós források hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot. A tavainál jobb a cseresznye termés. Bárki bekapcsolódhat az Adria élő világának kutatásába. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Benyújtotta a kormány az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot. Ez a szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Az indítvány szerint a források hozzáféréséhez szükséges intézményi és jogállamisági feltételekre irányulnak a módosítások. A javaslat egyebek mellett szigorítaná a vagyonnyilatkozattétel szabályait és ellenőrzését, bővíteni az integritás hatóság jogköreit, a korrupciós bűncselekmények elleni szigorú fellépés érdekében pedig a fizetési műveletek átláthatóságát is erősíteni. Június végéig még lehet kérni részletfizetést a gépjárműadóra. 170 ezeren ugyanis még nem rendezték az idei tételt, közölte a NAV. Legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést lehet igényelni az adóhivataltól. A kérelmet nem kell indokolni, az elbírálás is automatikus és pár kattintással intézhető a mobilappon. A NAV figyelmeztet, aki nem fizeti be a gépjárműadót és részletfizetést sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia. Dübörög a cseresznye szezon, a fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb arány a tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavaly évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk.
1: Hazánkban mintegy 2600 hektáron termelnek cseresznyét. Az Adriai tenger fényképes megfigyelését kérik a horvát kutatók. A helyiek mellett a turisták is bekapcsolódhatnak a tudományos adatgyűjtésbe. Az Egy kép a tengerért című kampánnyal az Adria környezetének kutatásához várnak segítséget. Azt kérik, hogy ne csak emlékfotókat készítsenek a résztvevők, hanem dokumentálják az élővilágot és a változásokat is. A képeket a Crafting the Sea telefonos alkalmazással lehet beküldeni. Több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton borultabb idő lehet. Délelőtt még csak néhány helyen, délutántól már elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor, zivatar, néhol heves zivatarok is lecsaphatnak. Napközben megélénkül, estétől megerősödik és viharossá fokozódik a szél. 27-34 fok várható, de északon és nyugaton ennél hűvösebb lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is csak a legjobb és a legkülönlegesebb kedvencek itt a 90-es és 2000-es évek nagyjai közül, mint például Adamski és Szildala, ez a Killer, ez is érkezik hamarosan, de jön még Gwen Stefani és Eve-vel és a Rich Girl. Én Majoros Rita vagyok, Shakirával pedig már indítom is az órát. Na meg csodás szerdát kívánok mindenkinek!
0: Best FM!

Fest FM a legjobb zené. Kinek mi volt a legszebb dolog, amit mondtak neki? Ma délután ezt a kérdést tettem fel, és nagyon-nagyon sok üzenet érkezett, és tényleg jobbnál jobbak. Van egy-két humorosabb is, de van nagyon romantikus is, és bevallom őszintén, még megható is. Na gyorsan nézzünk párat. Azt írja Péter, a nagyapám azt mondta egyszer nekem, büszke vagyok rád. Kevés szó, de azóta is őrzöm, és talán ez volt a legszebb mondat, amit kaphattam tőle. Józsi azt mondta, hogy neki az anyukája gyerekkorában mindig azt mondta, bármi történik is, haza mindig jöhetsz. Szerinte ennél gyerekként nem is kell több. Van benne valami. Írt Marianni is, a lányom közölte, anya, te nem is vagy olyan ciki. Hát egészen megható pillanat volt, imádom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hát jöhetnek ide még hasonló üzenetek. Önöknek mi volt a legszebb dolog, amit hallottak, vagy amit önöknek mondtak? Várom a válaszokat, cserébe Crystal Waters dalt hozok. 100% Pure Love, itt a Best FM-en.

0: we'll get back to you.
1: Best FM a legjobb zenék. Sokan ültek ma is autóba, egy picit minden sofőr legyen ma figyelmesebb. Elég nyomott kint az idő, és elég füllett az idő, úgyhogy engedjék le az ablakot, szellőztessenek, egy kicsit óvatosabban vezessenek. És figyeljenek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, mert Nyírbátorban a hajnali óráktól egy baromfi feldolgozó üzem ég. A környező utakon zárásokra kell számítani. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé pedig egy kamion defektet kapott, és a 33-as kilométernél a belső sávban a szalagkorlátnak ütközött, Budapest felé tartó átterelt sávot le is zárták. Mindkét irányban csak egy-egy sáv halad, úgyhogy Bicske térségében torlódik a forgalom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
4: Torlódásokra kell számítani Egerben. Jön a múzeumok éjszakája. Megtalálták az év kerékpár útjait. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. A héten több helyen is forgalomkorlátozások nehezítik a közlekedést Egerben a 25-ös főút felújítása miatt, hívta fel a figyelmet a heo.hu. A munkálatok a Felsővárosi utca környékét, a Kőbágó tér térségét, a Ráczkapu téri felüljárót, valamint a 24-es és 25-ös főutak csomópontját is érintik. Több szakaszon aszfaltoznak, útburkolatot építenek, valamint buszöblökön és víznyelőkön dolgoznak a szakemberek, ezért terelések vannak érvényben. A kivitelező arra figyelmezteti az autósokat, hogy a munkaterületek környékén torlódások alakulhatnak ki. Eger is készül a múzeumok éjszakájára. A visiteger.hu összeállítása szerint június 20-án szombaton a programsorozathoz a város több kulturális intézménye csatlakozik. Az egri vár, a csillagvizsgáló, a Gátonyi Géza emlékház, az érseki palota, a Főegyház megyei könyvtár és a Ciffel Sándor galéria is kínál majd eseményeket. A látogatókat tárlatvezetések, előadások, kiállítások, családi programok és tudományos bemutatók várják. Több helyszínen az esti órákban is látogathatók lesznek a kiállítások, emellett külön programokkal készülnek a könyvtárak, az egyházi gyűjtemények és a civil kiállító helyek is. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpár útja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet, a Zalai Szent Péter földekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes. Mondta el rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
5: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat. Éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalannak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgálatoknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsak a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
4: Az időjárásról. Folytatódik a változékony idő. Többfelé jöhet zápor, zivatar, amelyek környezetében a szél is megélénkülhet. Egerben az esti órákban 19, míg hajnalban 15 fok valószínű. Holnap már visszatér a napsütéses idő, bár visszaesik a hőmérséklet, és maximum 20 fokra számíthatunk majd csütörtökön napközben. Ezek voltak a hírek. Köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Egy perccel vagyunk 3 óra után, nagyon kellemes délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Van egy sebességmérés, nagyon szépen köszönjük Máténak az információt a Sasúton, itt Egerben. 0620-355-6555-ös, hogyha bármit tapasztalnak. Jön elsőként a The Slamming Frogs ebben az órában.
1: 100,7 Best FM.

15 óra 23 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. 30 fokot mutatnak a hőmérők jelen pillanatban itt Tegerben. Ami nagyon érdekes most már, ami az időjárást illeti, mert hogy ezt következik most, eléggé megoszlik itt Magyarországon a hőmérséklet. 17 foktól, ez egészen az ország nyugati részétől, a 35 fokig minden előfordul, 35 fok pedig Békés Csaba környékén van. Jelen pillanatban, ahol még kevesebb a hőmérséklet, az Debrecen és Nyíregyháza környéke. Itt jelen pillanatban záporok, zivatarok erős széllel érkezett meg hozzájuk, villámtevékenységekkel. Tegnap este mondjuk, hogyha valaki felnézett az égboltra, akkor itt nálunk is lehetett ezt látni, viszont csapadékkal ez nem járt. Ettől függetlenül kint van a citromsárga riasztás. Amikor kiadnak egy ilyen riasztást, akkor erre érdemes odafigyelni. Van az országban olyan vármegye, ez inkább a délnyugati vármegyéket érinti, narancssárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Tehát nálunk itt Heves vármegyében van egy citromsárga riasztás, és a holnapi napon is van egy citromsárga riasztás, viszont nézegettem én azért több oldalon keresztül is, hogy vajon mi fog velünk történni, ha már itt van ez a vészjelzés. Hát nagyon csapadék nem közelít felénk, még olyan esély sincs rá, hogy valamikor csapadék kialakuljon, viszont holnap majd az éjszakai hajnali órákban már megérkezik az a hidegfront, amely nem csak érint bennünket, a tegnapi napon csak egy érintő hidegfrontról beszéltünk, most már az egész országot határozottan érinti az, ami holnapra le is hűti majd a levegőt, nem fogunk megfagyni, egy olyan 25 fok körül lesz a hőmérséklet, és így lesz ez a következő, már is mondom, frissítgetem folyamatosan, és azért figyelem itt, hogy azért pontosat tudjak mondani. Tehát, hát igen, ez a hőmérséklet, ez talán egész héten úgy marad. Holnaptól kezdve 25 fokos csúcshőmérsékletekkel számolunk. Viszont lehet, hogy csapadék nem érkezik most a délutáni órákban, de ettől függetlenül a szél megélénkül majd olyan 4 óra után, 5 óra környékén. Tessék mindent elpakolni, hogyha éppen olyan helyen van, amit vihet, akkor erősebb széllel számolhatunk. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, de addig is újból dalok. Itt a Fetszenc Mall és a Turnaround a 100,7-en kellemes délutánt mindenkinek, és sok-sok türelmet az utakon, Eger útjain.

0: ad erőt.
1: 15 óra 39 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zené. Köszöntötték már az ünnepelteket? Nálunk most jön itt a Best FM Egerben. Névnaposok, kiskedvencek és születésnaposok innen Egerből és a környékből. Érdemes fülelni és figyelni, szerintem biztos lesz olyan, akit ismerhetnek. Ma ünnepelnek névnapot Gréta, Margit, Bács, Bacsó, Bardó, Diana, Főbe, Gitta, Gréte és Peggy nevű kedves hallgatóink. Isten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig. A naptárban két neve találhatunk meg. Kezdem azzal, amely inkább népszerűbb Magyarországon, mostanában. Ezt hangsúlyozzuk ki, ez pedig a Gréta. A babiloniai görög-német eredetű latin Margaréta keresztnévből jön, valamint az ebből magyarosodott Margit név több nyelven is önállósult becéző formája. Származása valószínűleg a babiloni Margaliti, a tenger leánya, illetve a világosság gyermeke jelentésű kifejezésre vezethető vissza, a jelentése gyöngy. A grétákról azt mondja a számmisztika, hogy nagyon határozottak, céltudatosak, mindig képesek jól boldogulni a világban, találékonyak, a rájuk bízott feladatokat mindig tökéletesen megoldják, még akkor is, hogyha az elsőre túl bonyolultnak tűnik. Tehát ezt mondja a számmisztika Gréta név elemzése után, és most jönnek a Margitok. Nekem gyerekkoromban nagyon sok Margit néni volt az utcában, viszont nem annyira használatos már a név, mint annak idején, és az előbb is említettem, hogy a Gréta is a Margitból jön, tehát a Margit jelentése is ugyanaz, gyöngyöt jelent, a görög eredetű latin Margaréta régi magyarosított formája. A Margitokra jellemző az energia, a becsvágy, a határozottság, a szabad elvűség, mindent elterveznek, de hát csak kevés dolgot visznek véghez, beleunnak hamar a dolgokba. Elegánsak öltözködésben, mozdulatokban, ezt mondja numerológia Margit név elemzése után. A kutyusok közül a bukfenc és a vadász nevűek, a cicák közül ugyancsak a vadász és a zorró nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, deguk közül pedig a Stuart és a Tóbiás nevűek a névnaposok. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Már is itt van a nagykönyvem, és akkor megnézzük, hogy mi jellemző azokra, akik június 10-én látták meg a napvilágot, az ikrek csillagjegyben vagyunk. Az erényeik, hogy nagyon kitartóak, ügyesek, érzékenyek. A hibáik, hogy túlságosan gátlásosak, és nagyon sokszor tudnak robbanni. Az egészségi állapotuknál fejfájás, migrén, ez többször előfordulhat. A munka résznél pedig azt írja a nagykönyv, hogy kiválóak írónak, nagyon jól tudnak írni, rendezőnek, vagy éppen iparosnak. Ez is itt áll a nagykönyvben. És akkor nézzük név szerint is, hogy kik a születésnaposok. Ne felejtsék el, én csak azokat tudom mondani, akikre felhívják a figyelmet, és remélem, hogy a folytatásban is küldik majd a neveket, névnaposok, születésnaposok, mindenki jöhet. SMS, Viber és telefonszám 0620 355 65 55-ös. Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig kis Laskó Zsófiát, a mai nap szülötte. Zsófikám, minden szépet és jót neked, nagy-nagy pusszantás. Ma van Miskolci Gábornak is a születésnapja, neki is minden szépet. Szeredi Tamás is a mai napon látta meg a napvilágot, neki is jó egészséget. Ma ünnepel Sike Gerge is születésnapot, Isten éltesse sokáig. Hamzáné Gáspár Márta is június 10-én született, neki is jó egészséget kívánunk, és ma van Csörgő Évának is a születésnapja. Hogyha bárkit kihagytam, tényleg írjanak, hívjanak, jelezzék, füstjen, minden jöhet. Jön Amy Winehouse és Mark Ronson itt a 100,7-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik, holnap lesz az ifjúsági közösségi program, amelynek neve Városi Ifjúsági Fórum. 9:30 kezdődik az IFI pontban, ez a Volt Uránia, a Széchenyi István utca 14 szám alatt. Mitől lenne jobb Eger a fiataloknak? Itt a lehetőség, hogy ezt mindenki elmondja. A Városi Ifjúsági Fórumon fiatalokat érintő témákról beszélgethetünk döntéshozókkal, őszintén, nyitottan és kötetlenül. A visiteger.com oldalon pedig van egy link, amelyen keresztül lehet jelentkezni, mert hogy jelentkezni kell, ha valaki úgy gondolja, tehát regisztrálni a holnapi programra. 9:30 kezdődik a Városi Ifjúsági Fórum az IFI pontban. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Magyarországon gyártott Master Volglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Volglass.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
4: Korlátozottan működik a Jéger régészetnapja az Egri várban, tartalékolják a vizet az agyvában. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jég valószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
5: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüst jodiddal végigvinni. A legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
4: Heves vármegyében összesen 44 darab talajgenerátor üzemel. A Dobó István Vármúzeum is csatlakozik a Régészetnapja országos programsorozathoz. Pénteken előadásokon mutatják be az Egri várhoz kapcsolódó legfrissebb kutatási eredményeket, majd régészeti sétát szerveznek Imre király nyomában az Egri vár ásatásainak 100 éve címmel. Szombaton a látogatók a nagyegedhegyi remete kápolna feltárt romjait is megtekinthetik egy lelőhely látogatás keretében. A várható nyári vízhiány miatt tartalékolják a vizet a Zagyva vízgyűjtőjén, ezért látható több helyen rendkívül alacsonynak a folyó vízállása. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóságtól a heol.hu megtudta, a csapadékhiány mellett az is hozzájárul a helyzethez, hogy a felső szakaszon található tározókban igyekeznek minél több vizet visszatartani. A szakemberek ugyanakkor folyamatosan engednek vizet a mederbe, mert biztosítani kell az ivóvízellátást, az ökológiai vízpótlást és a vízi élővilág védelmét. A vízügy szerint most azon dolgoznak, hogy a nyár végén is elegendő víz álljon rendelkezésre a térségben, ezért folyamatos méréseket és számításokat végeznek, valamint további vízvisszatartási lehetőségeket keresnek. Az időjárásról. Folytatódik a változékony idő, többfelé jöhet zápor, zivatar, amelyek környezetében a szél is megélénkülhet. Ekerben az esti órákban 19, míg hajnalban 15 fok valószínű. Holnap már visszatér a napsütéses idő, bár visszaesik a hőmérséklet, és maximum 20 fokra számíthatunk majd csütörtökön napközben. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délutánt, balesetmenteset mindenkinek, csak óvatosan, Rolicek Judit vagyok. Nagyon-nagyon nagy dugókra lehet számítani itt Egerben, ráadásul ez már az az óra, amikor egyre többen vannak. Türelmet mindenkinek. Kezdünk, itt van a Milk and Sugar elsőként.
0: 100,7 beste.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: 100,7 Best

16 óra 23 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Megnövekedett a forgalom nagyon sok kis utcában. Hát nyilván többen keresik a menekülő útvonalakat, viszont ezekben a kis utcákban pedig száguldoznak. Nem hiába mérték tegnap is a sebességet a Mocsárin, a mai napon a Sasúton, hogyha bármilyen információjuk van, jelezzék. Jön Janet Jackson itt a Besten.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. A vonalban itt van velünk dr. Paskújné Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóság kommunikációs referense, aki nagyon aktuális és nagyon fontos információkat hozott nekünk. Jön a nyár, nyáron vannak gyerekek, diákok, akik dolgozni szeretnének. A bejelentéssel, adózással kapcsolatos szabályokról lesz most szó a következő pár percben.
1: Nyáron rengeteg diák vállal munkát, ezért nem árt tisztában lenni a szabályokkal. A diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. A munkavállaláshoz adóazonosító jelre van szükség, ezért, hogyha a diák még nem rendelkezik vele, vagy esetleg elveszítette az adókártyáját, akkor azt a NAV-nál tudja igényelni a T34-es nyomtatványon. A nyomtatvány legegyszerűbben az online nyomtatványkitöltő alkalmazáson keresztül, az ONYÁN keresztül tölthető ki, és küldhető be a NAV-hoz elektronikusan, akár okos eszközről is. Számos foglalkoztatási forma közül választhatnak a diákok. A korábbi évek tapasztalatai alapján a legnépszerűbb az iskola szövetkezet. A 25 év alatti diákoknak semmilyen közterhet nem kell fizetniük, tehát sem személyi jövedelemadót, sem járulékot, hogyha iskola szövetkezet tagjaként végeznek munkát, és a bérük nem haladja meg a havi 715.765 forintot. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes ugyanis a 25 év alatti fiatalok adókedvezménye, amely idén havi 715.765 forintos bruttó bérig biztosítja az SZIA mentességet. Az adókedvezmény érvényesítése havonta akár 107.365 forint adómegtakarítást is jelenthet. A kedvezményt a diáknak nem kell külön kérnie. Azt a munkáltató automatikusan figyelembe veszi a jogosultsági hónapoknak megfelelően. Kivéve, hogyha a fiatal nyilatkozatban kéri a kedvezmény részleges vagy teljes mellőzését. A munkavégzésről szóló megállapodás előtt célszerű a leendő munkáltatót ellenőrizni a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon, az adatbázisok rovatban. Itt a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégeket megtalálhatják az érdeklődők, ezeknél a cégeknél kockázatos a munkába állás. Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött munkaszerződéshez, amely tartalmazza az alapbért, a munkakört. A munkaszerződés 18 éves kor alatt csak a törvényes képviselő hozzájárulásával érvényes. A munkaviszony alapján létrejött biztosítási jogviszonyt a munkáltatónak be kell jelentenie a NAV-hoz. A munkaszerződésben a felek megállapodhatnak havi, heti, napi vagy órabérben, esetleg teljesítménybérben is. A diáknak azonban meg kell kapnia a minimálbért, amely napi 8 órás foglalkoztatásnál havonta bruttó 322.800 forint. Az iskola szövetkezet és a munkaviszony mellett a diákok egyszerűsített foglalkoztatás keretében is dolgozhatnak, így tehát vállalhatnak alkalmi vagy idénymunkát. Ebben az esetben nem kötelező a szerződést írásba foglalni. A tanulók a nyári szünetben vállalhatnak még úgynevezett háztartási munkát is, ilyen lehet például a korepetálás, a gyermekfelügyelet, kertgondozás, takarítás. A diáknak az így szerzett jövedelme köztehermentes, vagyis nem kell sem adót, sem járulékot fizetnie. A háztartási munkánál egyetlen adókötelezettség van, a bejelentési kötelezettség, ami a diákot alkalmazó természetes személyt terheli. A diákok foglalkoztatásáról bővebb információ olvasható a NAV honlapján a 72. számú információs füzetben. A foglalkoztatónak az adóévi összes jövedelemről és a levont közterhekről igazolást kell kiállítania, ezt 2027. január 31-ig kell megtenni, erre az igazolásra jövőre lesz szüksége a NAV által készített személyjövedelemadó bevallási tervezet ellenőrzéséhez.
0: Nagyon szépen köszönjük, dr. Paskújné Pivko Mónikát hallottuk, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóság kommunikációs referensét.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik, holnap lesz az ifjúsági közösségi program, amelynek neve Városi Ifjúsági Fórum. 9:30 kezdődik az IFI pontban, ez a Volt Uránia, a Széchenyi István utca 14 szám alatt. Mitől lenne jobb Eger a fiataloknak? Itt a lehetőség, hogy ezt mindenki elmondja. A Városi Ifjúsági Fórum fiatalokat érintő témákról beszélgethetünk döntéshozókkal, őszintén, nyitottan és kötetlenül. A visiteger.com oldalon pedig van egy link, amelyen keresztül lehet jelentkezni, mert hogy jelentkezni kell, ha valaki úgy gondolja, tehát regisztrálni a holnapi programra. 9:30 kezdődik a Városi Ifjúsági Fórum az IFI pontban. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
4: A klímatudatosság is számít a virágos Magyarországon. Megmentették a védett tölgyet, kigyulladt egy ételbár. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. A klímatudatosság is kiemelt szempont a virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb asszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
5: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöld felület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet, illetve olyan növényeket alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
4: Sikeres faápolási munkával megmentették az Egri Gröber temető több mint 100 éves védett piramis tölgyét, számolt be a heol.hu. A korábbi szakvélemény szerint a tölgy életképes, törzse és gyökérzete stabil, ugyanakkor a lombkorona egyes részein korhadás és elszáradt ágak jelentek meg. A kivágás helyett ápolómetszést végeztek, eltávolították a száraz és beteg ágakat, valamint visszavágták a lombkoronát. A fa biztonsága érdekében sebkezelést alkalmaztak, és koronabiztosító rendszert is kiépítettek. Kigyulladt egy ételbár konyhája Lőrinciben a Ne felejts utcában kedden. A katasztrófa védelem közölte, a helység teljes terjedelmében égett, az épület többi része pedig füsteltelt meg. A lángok megfékezésére 60 és Jászberényi hivatásos tűzoltókat riasztottak, akik több vízsugárral oltották el a tüzet. Az épületből két háztartási méretű gázpalackot is kivittek, amelyeket nem ért hőhatás. Az oltás utáni utómunkálatok során megbontották a födémet és a tetőszerkezetet. A helyszínen egy felrobbant gázpalackot is találtak, személyisérülés nem történt. Az időjárásról. Folytatódik a változékony idő, többfelé jöhet zápor, zivatar, amelyek környezetében a szél is megélénkülhet. Egerben az esti órákban 19, míg hajnalban 15 fok valószínű. Holnap már visszatér a napsütéses idő, bár visszaesik a hőmérséklet, és maximum 20 fokra számíthatunk majd csütörtökön napközben. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok, meleg van, sokan vannak az utakon, alig lehet közlekedni, kész káosz ez az egész. Igyanak sok-sok folyadékot, amennyiben lehetőségük adódik. Jön Dalos Bogi, elsőként pedig itt van Taylor Swift a Besten.
0: 100,7 Besten.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Ez a 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: 17 óra 38 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Eger, péntek, mozgás éjszakája. Újból a sporté és a közös élményeké lesz a főszerep itt Egerben. Ez lesz tehát pénteken este 6 órától. Ez a kezdés időpontja a Kemény Ferenc sportcsarnok, a Városi Stadion, valamint egy 15 kilométeres esti kerékpáros útvonal Egerben ezek a helyszínek. Ahhoz, hogy kipróbáljunk egy sportot, vagy bejussunk az épületbe, nem kell fizetni, mert a részvétel ingyenes, viszont előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet megtalálnak a mozgáséjszakája.hu oldalon. Érdemes ellátogatni és regisztrálni. Jön a Soul System itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zené. Kezdődik a Night Shift, ma este szólnak a pop stílusú dalok White Boy-jal és FND-vel 6 és 8 óra között. Én pedig búcsúzom, az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották, legyenek jók és tegyenek jót.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A büfékocsikat ellenőrizték, sok a rolleres baleset, a legjobb, ha sima csapvízzel vesszük be a gyógyszert. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Több mint 400 büfékocsit és foodtruckot ellenőriztek országszerte a hatóságok, számos szabálytalanságot találtak. A vizsgált mozgó vendéglátóhelyeknél leggyakrabban higiéniai problémák, hiányos dokumentációk és műszaki hibák fordultak elő. Az ellenőrök lejárt vagy nem megfelelően jelölt élelmiszereket is találtak, amelyek akár egészségügyi kockázatot is jelenthetnek a fogyasztók számára. Az akció során több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. A hatóság szerint a nyári fesztivál szezon előtt különösen fontos, hogy a vendéglátóhelyek minden élelmiszer biztonsági előírást betartsanak. Egyre több a rolleres baleset. Egy friss elemzés szerint a rolleres károk közel 90%-a kölcsönzött járműhöz köthető, és az esetek többsége Budapesten történik. A leggyakoribb probléma az elsőbbségadás elmulasztása, de sok kárt okoznak a rosszul leparkolt vagy feldőlő rollerek is. A szakemberek szerint sok használó nincs tisztában a baleset utáni teendőkkel, miközben az alkoholfogyasztás utáni rollerezés sem ritka. Az év első 5 hónapjában több mint 1100 ember sérült meg elektromos rolleres balesetben Magyarországon. A szakértők szerint mielőbb egyértelmű szabályokra van szükség a biztonságosabb közlekedés érdekében. Nem mindegy, hogy mivel vesszük be a gyógyszert, magyar kutatók arra figyelmeztetnek, hogy egyes lugos ásvány és gyógyvizek károsíthatják bizonyos készítmények védőbevonatát, így azok túl korán oldódhatnak fel, és kevésbé hatékonyak lehetnek. A probléma főként egyes reflux elleni gyomorvédő, fájdalomcsillapító és pszichiátriai gyógyszereket érinthet. A szakemberek szerint a legbiztonságosabb megoldás továbbra is az, ha a gyógyszereket egyszerűen csapvízzel vesszük be, és a kapszulák felnyitása előtt kérjük orvos vagy gyógyszerész tanácsát. Barna medvét láttak az Akteleki Nemzeti Parkban. Jósva főtől északra a szlovák határ közelében egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Elszórtan számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, főként az északi középhegység környékén. Estétől nyugat felül megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon pedig több helyen esőre, záporra, zivatarra kell készülni. Délnyugaton akár heves zivatar is lehet. Többnyire 27 és 34 fok közé melegszik fel a levegő, de északnyugaton és az északi határnál hűvösebb maradhat az idő. Késő estére északnyugaton 13-20, máshol 20-25 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Pop és rádiós lágerek minden mennyiségben, már ami elfér 120 percben, amelyből az első 60 percet én White Boy, a másodikat pedig szervei rezidensünk DJ Effendi prezentálja majd. Indul a Night Shift.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

XFM Nightshift, Facebookon, Instagramon itt találtok meg minket, ezen keresztül lehet nekünk üzenni is, úgyhogy igyekszünk sűrűbben, gyorsabban minél több tartalmat feltölteni ezeket az oldalakat. Gyertek oda, lájkoljatok minket, hogyha még nem tettétek volna meg, mert minden velünk kapcsolatos információ, Nightshift partik és a többi oda kerülnek majd fel első helyre. Jó, tehát XFM Nightshift, Facebookon is és Instagramon is megtaláltok minket.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en.
1: A Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon

0: Believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day. Remember.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
2: 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ Effendi tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Effivel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picit, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: representing.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Yes. Papa, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
4: Come on. Let's do this, gangster.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Pályafelújítási program indult a MÁV-nál. Medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Viharok, záporok lehetnek több felé. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Fellépnek a lassú jelek ellen. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, pályafelújítási program indul a MÁV-nál. Mindezt azzal a céllal teszik, hogy a legfontosabb és a legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Vitézi Dávid jelezte májusban a Budapest-Pécs fővonalon, Rétszilas és Dombóvár között, illetve a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon indult több hónapos karbantartás. A tárcavezető arra is kitért, hogy jelenleg az 5900 kilométernyi vasútvonal 40%-án van valamilyen forgalomkorlátozás. Visszafogott optimizmus. A vártnál jobb első negyedéves gazdasági adatok ellenére idén továbbra is mérsékelt növekedésre számítanak a szakértők Magyarországon. Az előrejelzések szerint a gazdaság teljesítménye elsősorban a lakossági fogyasztásnak köszönhetően bővülhet, miközben az infláció az év egészében a jegybanki célsáv közelében maradhat. Az erős forint és a lassuló pénzromlás lehetőséget teremthet a kamatok további csökkentésére. A szakértők szerint a költségvetés hiány mérséklődése várható, de ennek hatása inkább a következő években érződhet majd. Hihetetlen túlélő történet Kínából. 7 napon át sodródott a tengeren egy 40-es éveiben járó férfi, miután egy partmenti sétán megcsúszott és a vízbe esett. A hullámok messzire sodorták a partul, ahol sem ételhez, sem ivóvízhez nem jutott. Életét végül apró, nyersen elfogyasztott tengeri rákok mentették meg, amelyeket egy bóján talált. A férfi több mint 10 kilót fogyott, súlyosan kiszáradt és halucinációkkal küzdött, mire két halász rátalált. Kórházba szállították, állapota stabil, és várhatóan teljesen felépül. Barna medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jósva főtől északra a szlovák határ közelében egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Elszórtan számíthatunk esőre, záporra, egyébként derült időnk lesz, holnap is lesznek zivatarok. A részleteket azonnal mondom. Derült időnk lesz, majd elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra. Estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet és a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatar kialakulására is esély van. A hőmérséklet 27 és 34 fok között valószínű, de északnyugaton és az északi határ mentén ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is várhatók. Késő estére hazánk északnyugati felén nagyrészt 13 és 20, míg másút 20-25 fok közé hűl le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Fociztunk ugye múlt szerdán még egy picit ugye az előző heti szombati, vagy azt megelőző ugye szombati BL-döntő kapcsán. Holnap meg már futball VB. Na, azt nézed, vagy azt se érdekel? Mert azt mondtad, hogy téged a BL-döntő kifejezetten nem, mert hogy nem a Liverpool, úgyhogy mindenki másra kohettakarodhat.
3: Így miért nem mondtam, de mindegy.
2: A lényeg ez volt. Sokkal szebben fogalmaztál ezt a
3: sokkal, de... sokkal politikusabban fogalmaztam. A VB az érdekel, nyilván a hajnali hármas no-name, már bocsánat, nem akarok senkit megbántani, de azokat nem valószínű, hogy fogom nézni. És egyébként is most egy ilyen kétnapos elvonulásra megyünk a kedves feleségemmel egy Isten háta mögötti természet közepén lévő házba, úgyhogy ott azért nem biztos, hogy VB-t fogok nézni.
2: Ez válók lenne, igen, azért fölcsattintanád a telefont, hogy drágán csak ezt a streamet még így hajnal.
3: Még így hajnal megnézni, de fogom egyébként követni az eseményeket.
2: Jó, hát akkor minket meg kövesen mindenki, aki még egy óra keresztül pop és rádiós lágereket szeretne hallgatni, mert hogy mostantól DJ Fendi áll a lemezjátszók mö

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Effendi.
1: Egyébként tök jó lehetne egy ilyen Night Shift DJ Totót is csinálni, hogy ki mire fogad, de hát az az igazság, hogy a németi meg rajtad kívül ebből a brigádból senki nem ért a focihoz, nem is nézi, tehát csak ti ketten.
2: Miller is nézi a meccseket, igen, szokta.
1: Ki tippelsz, tényleg csak úgy
2: ki? Végső győztesnek? Aha. Fú, hát figyelj, a franciák azok bitang erősek és esélyesek.
1: Ugye döntőztek ugye tavaly?
2: De hát figyelj, az a keretet, hogyha megnézed, hát az valami embertelen, de hát azért ott vannak még a spanyolok, németeket és a portugálokat én nem tenném oda nagyon a végére.
1: Angolok?
2: Az angolokat nagyon szeretem, nem fognak döntőzni szerintem. Nem tudom, francia-spanyol hezitálok ezek közül.
1: Tehát egy francia-spanyol döntő mondjuk akkor, vagy nem tudom, hát hogy vannak ők ágba, igen, persze, igen, hogy...
2: Azt most fejből meg nem mondom, de valamelyik
1: jó,
2: döntős
1: vagy
2: lesz.
1: Vagy a franciák, vagy a spanyolok fognak szerinted győzni.
2: Ezt tippelem most így láthatatlanban.
1: Jó. Na majd megkérdezzük a németit is vasárnap, mert mondom, én egyet tudok, hogy a magyarok egy gólt sem fognak kapni ezen a VB-n. Az biztos.
2: Ezt tudni.

0: Szendi.
1: Mert ne csak a fociról, mert elveszítjük itt a hölgy hallgatókat. Mi a helyzet a megjelenésekkel?
2: Hát ezzel visszaszerezzük őket tényleg. Hát komolyan.
1: Hát ne haragudj István, a te megjelenésed azért.
2: Az én megjelenésem? Oh. Az én megjelenésem az egy...
1: Igen. Szép ápolt, fes, férfias, úgy 1,95 m. Uh-huh. Szóval azért na. Na, szóval tényleg, hogy mi a szituáció?
2: Kérlek szépen, most egészen konkrét dolgokat tudok mondani, mert hogy is van, július, tehát 7. hó 10-én jelenik majd meg a Househeads-nél egy új cucc, Set Me Free, aztán augusztus 14-én jön ugye a Seamus Haji kiadójánál az All Good, ami ugye egy feldolgozása.
1: Igen.
2: De lesz olféle All Goodnak, és a Buckethead's The Bombnak egy ilyen egészen elvetemült keveréke.
1: De és mi lett az énekessel? Ugye ott voltatok parában, hogy AI-t nem fogadtak el, viszont az első énekesnő meg visszadobta, ugye? Az az volt?
2: De meglett.
1: Meglett?
2: Igen, lett egy kiváló énekes Jamaikából.
1: Oh.
2: Zajna.
1: Az igen.
2: A hölgyet. Egyébként reggae énekesnő. De ugye ez meg egy ilyen house-os felvétel.
1: Mindig ezekből szoktak a legjobbak ki, ezekből az elképzelhetetlen kombóból jön ki mindig valami olyan.
2: De olyan bittan jól elénekelte, hogy így, na mindegy, majd be fogjuk mutatni ezt is, mert szerintem abszolút passzol.
1: Helyes.
2: Popzenék egyfajta feldolgozása a jövök sorába, és lesz még egy remix is, az még most lesz június végén, igen, lesz még egy remix is.
1: Na.
2: Azt nem én csinálom, hanem a Crazy Biza FM féle playwright-ot, ami tavaly jelent meg, azt remixeljük, és akkor abból lesz egy remix.
1: Egyébként ezt lehet, hogy már kérdeztem, a nyár ilyen szempontból egy picikét borka szezon a kiadó, tehát ott inkább ott is inkább a bulikra koncentrálnak a kiadók is, a lemezlovasok is, a producerek is, vagy azért ugyanúgy nyáron mennek, stúdióznak, termelik a dalokat, vagy ott egy picikét inkább a fellépések kerülnek előtérbe.
2: A kiadások szempontjából nem látok uborka szezon, tehát ugyanúgy jelennek meg kiváló dolgok. Nyilván ugye próbálják, főleg a nagy kiadók úgy időzíteni, hogy még nyár előtt megjelenjenek azok, amiket nyár
1: hogy is
2: vágjának szánnak. De hát például most jelent meg június elején, vagy május legvégén, hogy az új Jonas Blue, ami meg egy bitang nyári, tehát tavaly is megcsináltak a nyárslágerét, meg idén is, ugye most Girl az új dal címe, mindegy. Tehát, hogy az már

0: minden szerdán DJ. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kedvező feltételekkel vállalhatnak munkát a diákok. Támogatják az önkéntes tűzoltókat. Kezdődik a foci VB. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Lincmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőitől.
2: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715 ezer forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
1: Támogatást kapnak az önkéntes tűzoltó egységek. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint 652 szervezet között összesen csak nem 552 millió forintot osztanak szét idén. A pénzből működési költségeket fedezhetnek, új eszközöket vásárolhatnak, felújíthatják szertáraikat, valamint járműveiket és technikai felszereléseiket is korszerűsíthetik. Az önkéntes tűzoltók országszerte fontos szerepet játszanak a tűzesetek, műszaki mentések és viharkárok felszámolásában. Ezért a támogatás a helyi közösségek biztonságát is erősíti. Holnap kezdetét veszi a labdarúgó világbajnokság, amely minden idők legnagyobb tornája lesz a sportágban. A három társházigazda, az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada összesen 48 nemzet legjobbjait látja vendégül, a mezőny pedig 104 mérkőzésen dönti el, kiülhet fel a futballvilág trónjára. A legnagyobb esélyesek között az Európa-bajnok Spanyolországot és a legutóbbi VB ezüstérmes Franciaországot emlegetik, de Brazília és Argentína sem mondott le a végső sikerről. Külön figyelem irányul Lionel Messire és Cristiano Ronaldóra, akik könnyen lehet, hogy utolsó világbajnokságukon szerepelnek. Meleg, de szeszélyes időnk lesz. Többfelé kell zivatarra készülni, a részleteket azonnal mondom. A front kelet felé indul, így nyugat felől erőteljesen megnövekszik a felhőzet. Hajnaltól északnyugat felől már elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, megszűnik a csapadék. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 19 fok között valószínű. A folytatásban több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhő mellett. Reggel a keleti tájakon még előfordulhat csapadék. A csúcsok 20-27 fok körül alakulnak, a szélhelyenként továbbra is viharossá fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Túl vagyunk 120 percnyi mixen, úgyhogy lássunk neki a Night Shift hátralévő 4 órájának, és honnan máshonnan is kezdenénk, mint az elejéről, az A betűtől. Azaria, Amy Winehouse, Alice DJ. És aztán persze majd jönnek a B betűsök is, Bagosi Brothers, BSV és Britney Spears.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en Wild Boy-ja.

Best FM, a legjobb zenék. Elvileg ők 24 decemberében hivatalosan is befejezték, miután hosszú éveken keresztül ide-oda cserélgették a tagokat, azért nyomtak még egy 3 éves búcsú turnét, vagy legalábbis ez 24 év végén még így nézett ki. Tehát nyilván ebből semmi nem igaz, mert hogyha ez igaz lenne, akkor június 16-án nem láthatnánk őket élőben Budapesten. Az Alice DJ érkezik a Better of Alone-nal itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék, tényleg nem értem, hogy erre mi szükség van. Tegnap még 31 fok, ma már csak 25 és zápor zivatar mindenhol, holnap meg már csak 20, nappali maximum 20 fok, június 11-én. Arról már nem is beszélek, hogy szél is lesz, meg közepesen felhőség volt, de legalább a frontok elkerülnek minket csütörtökön.

Best FM a legjobb zenék, 12 hónap próbaidő, 571 dolláros bírság és 3 hónapos elvonókúra. Ennyit kapott Britney azért, mert március 4-én egy igazoltatás során kiderült, hogy befolyásoltság alatt vezette a járművét. Jön Britney, és azt

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A körülményekhez képest kifejezetten jó cseresznye szezon van. Sok a rolleres baleset. A legjobb, ha sima csapvízzel vesszük be a gyógyszert. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre több a rolleres baleset. Egy friss elemzés szerint a rolleres károk közel 90%-a kölcsönzött járműhöz köthető, és az esetek többsége Budapesten történik. A leggyakoribb probléma az elsőbbségadás elmulasztása, de sok kárt okoznak a rosszul leparkolt vagy feldőlő rollerek is. A szakemberek szerint sok használó nincs tisztában a baleset utáni teendőkkel, miközben az alkoholfogyasztás utáni rollerezés sem ritka. Az év első 5 hónapjában több mint 1100 ember sérült meg elektromos rolleres balesetben Magyarországon. A szakértők szerint mielőbb egyértelmű szabályokra van szükség a biztonságosabb közlekedés érdekében. Dübörög a cseresznye szezon. A fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb arány a tavainál, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látjuk, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavaly évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. A cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
1: Nem mindegy, hogy mivel vesszük be a gyógyszert. Magyar kutatók arra figyelmeztetnek, hogy egyes lugos ásvány és gyógyvizek károsíthatják bizonyos készítmények védőbevonatát. Így azok túl korán oldódhatnak fel, és kevésbé hatékonyak lehetnek. A probléma főként egyes reflux elleni gyomorvédő, fájdalomcsillapító és pszichiátriai gyógyszereket érinthet. A szakemberek szerint a legbiztonságosabb megoldás továbbra is az, ha a gyógyszereket egyszerűen csapvízzel vesszük be, és a kapszulák felnyitása előtt kikérjük orvos vagy gyógyszerész tanácsát. Barna medvét láttak az Akteleki Nemzeti Parkban. Jósva főtől északra a szlovák határ közelében egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Nyugat felől egy hideg front alakítja időjárásunkat. Az éjszaka folyamán többfelé várható eső zápor. Hajnalra északnyugat felől már csökken a felhőzet, és fokozatosan megszűnik a csapadék. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19 fok közé csökken. Holnap már több órára kisüt a nap, reggel keleten még előfordulhat néhol eső, délután pedig elszórtan, főként az északkeleti ország részben és a déli határ közelében alakulhat ki egy-egy futó zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tegnap volt a 28 éves évfordulója annak, hogy a Spice Girls először lépett fel élőben a korábbi tag Jerry Halliwell kiválása után. És hogy mennyit változott a világ, most nem Jerry Halliwellre, hanem Victoria Beckhamre vár a zenekar is, meg az egész világ is az újraegyesülés kapcsán. A teljes Spice Girls érkezik hamarosan a Say You Be There-rel.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Az MTV Video Music Awards diátadó gálán 1996-ban több kategóriában is jelölték ezt a dalt. Tehát, hogyha lehet hinni a városi pletykáknak, akkor George Michael aktuális lemezkiadója, akivel az énekes éppen akkor perben volt, és ezért némi negatív utalás

Bester Hamar elképzelik, nyugodtan mondhatjuk, hogy a most érkező Tiziano Ferro inkább a minőségre megy, és nem a mennyiségre. És ez látszik a social media felületén is. Például Instagramra csak 25 szeptemberében regisztrált, azóta gyakorlatilag hetente egyet posztol, és így is van 2,5 millió követője. Jön Tiziano Ferro.

Best FM a legjobb zenék, hogyha választanom kellene a Minogue tesókból, bárcsak egyszerű lenne. Minden tekintetben Kylie lenne a befutó, de ebben a dalban Danny Minogue zseniális. Jön a Flower Power és a You Won't Forget About Me.

Best FM, a legjobb zenék, most már férj és feleség és boldog házasságban élnek. Amikor ez a dal készült, akkor még csak sejteni lehetett, hogy van köztük valami. Jay-Z jön Beyoncéval, és a Bonnie and Clyde-dal itt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Tartalmas kormányülésen több fontos döntés született. Korea egy rövid időre Budapest szívébe költözik. Esőre, záporokra számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több fontos döntésről számolt be a kormányülés után Magyar Péter miniszterelnök. A kabinet 3,4 milliárd forintot biztosít a kórházi klímaberendezések javítására, és döntött a várható hőséghelyzetre való felkészülésről is. Napirenden volt a babaváró támogatás és a diákhitelek kamatstopjának ügye, valamint az uniós források felhasználása. A kormány emellett szigorítaná az óriás plakátok szabályozását, és tárgyalta a tervezett vagyonadó részleteit is. A döntésekről holnap tartanak részletes tájékoztatót a kormányinfón. 500 milliárd forintos keretösszeggel indulnak energetikai uniós pályázatok Magyarországon még ebben a hónapban. A támogatásokból az áramhálózat fejlesztését és okosmérők telepítését finanszírozzák. A beruházások célja, hogy több megújuló energia kapcsolódhasson a rendszerbe, miközben biztonságosabbá és hatékonyabbá válik az energiaellátás. A Margit-szigetre költözik két napra Korea. Az ország minden részéből érkező érdeklődők szombaton és vasárnap a távol-keleti ország kultúrájának sokszínűségét fedezhetik fel a Kristály szintéren a 7. Koreaon fesztiválon. Részletek Pálfi Dóra szóvivőtől.
2: A fesztivál reggeltől estig színpadi produkciókkal, interaktív programokkal, 26 kiállítóval várja a közönséget közel 1500 négyzetméteren. Idén is arra törekedtünk, hogy bemutassuk Korea hagyományos értékeit és a legújabb trendeket egyaránt. A program kínálatban K-pop táncelőadások, K-beauty workshopok, gasztronómiai udvar, taekwondo bemutató, e-sport programok, tradicionális kézműves foglalkozások, koreai vállalatok és egyetemek interaktív standjai is helyet kapnak.
1: Barna medvét láttak az Akteleki Nemzeti Parkban. Jósva főtől északra a szlovák határ közelében egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak.
3: Meleg, de szeszélyes időnk lesz. Többfelé kell zivatarra készülni. A részleteket azonnal mondom.
1: A front kelet felé indul, így nyugat felől erőteljesen megnövekszik a felhőzet. Hajnaltól északnyugat felől már elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, megszűnik a csapadék. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 19 fok között valószínű. A folytatásban több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhő mellett. Reggel a keleti tájakon még előfordulhat csapadék. A csúcsok 20-27 fok körül alakulnak, a szél helyenként továbbra is viharossá fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Ahogy Madonnának a 2024-es esztendő, úgy Kylie-nak a következő év, 2027 szólhat majd karrierjének 40. évfordulójának méltó megünnepléséről, amely hát mi más lehet, mint egy világkörüli turné. Kylie Minogue nem sokára érkezik nálunk az On a Night Like This-szel, itt a Best FM, a legjobb zenék között.
4: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék az ezredforduló környékén. Rajinder Singh Rai, vagyis Punjabi MC, eléggé rá volt fagyva az amerikai tévésorozatokra, különösen azok főcímzenéjére. Volt egy olyan kislemeze, amelyet a Magnum című sorozat főcímzenéjéből szemplingelt, ezt meg hát ugye nem kell senkinek mondani.

a legjobb zenék. Május 20-án került fel a Netflixre a Kylie Minogue életéről szóló mini dokumentum sorozat, és ennek kapcsán árulta el egy riporternek, hogy bizony jövőre, 2027-ben lesz 40 éve annak, hogy 1987-ben a Locomotionnak köszönhetően az egész világ megismerte a nevét, és ezt a 40 évet egy világkörüli turnéval igyekszik majd megünnepelni. Nagyon remélem, hogy ebbe a turnéba majd Magyarország is belefér egy állomással. On a night like this, Kylie, itt a best.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Tel is tele van világsztárral az a kisfilm, ami 2 nappal ezelőtt került fel a YouTube-ra, és amely Madonna új nagylemezét, a Confessions 2-t hivatott egy picikét promotálni. Ebben az órában Madonna majd a musical érkezik, amelynek videoklipében szintén azért egy világsztár, Sacha Baron Cohen, vagyis Ali G is feltűnik.
1: Ez a Night Shift a Best

Manassa FM-ben a legjobb zenék. Fennállásuk 40. évfordulójának alkalmából nem csak egy világkörüli turnét tolt tavaly a Színpired, de 40 legnagyobb slágerük újra masterelt változatát is megjelentette a létező összes hanghordozón. És a 40 között ott van természetesen ez is. Jön a Simple Red, és ez Ain't That A Lot Of Love.

Best FM, a legjobb zenék. Alig 200 dollárért, ami tényleg nem egy nagy összeg. Külön bejárat a legjobb ülőhelyek egyike. Találkozás a lányokkal a koncert előtt, fotó a hölgyekkel a koncert előtt, exkluzív dedikált plakát, és természetesen még mindenféle exkluzív merchandise kis cuccok. Szóval, hogy ezt tartalmazza a meet and greet package, ami egyébként tényleg nem egy borzasztó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Spirit FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Senki lenni, ha nem vagy itt, így elfogyok, ahogy a lány.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: What guys talk about, you know, the finer things in life.